isto már célja, hogy meg akarok hajtani, mert a nagyon nehéz szakma, akkor hajtani, akkor azt hiszem, hogy a napon a egyik rész, hát akkor kapaszán, akkor eladni válsz, mert szélsesen bár, szélsesen bár, hát nem bár, egy két dolog, hogy hát akkor már kell visszörni, mert így van, és tök lehet inni, a pákat, én szélsesen egy kábít, hát ez egy szó már a pákosan, mert akkor már nem mondjuk, hogy ebben le kell tanni, bár, akkor mi is tök, nem bár, itt a mi is tök, hát inni, a pákosan, hogy most akkor már kell a köszönta, még a pákosan, és a vezetőben próba, akkor nem motivált, akkor már jött el, hogy itt a likán, de szerint a tartás, szekarok, a rákom, bízni, én tudom, hogy ilyen a krákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rákat, a rák

kapcsolódik volna, egy állami a 10 valóban a távol pályát, az úgy Európa is összefoglalják a bármilyen, Dépóli lélek tudják a kalasza, Bilóc Szubidi lépják meg a bátor, Upendra, Hiáda, Béba, Hábátor, de Dépóli a baszmétől egy kapusán lépten mutól, mert a lépnovák a kalapani, Szákvíjékosan. A kokorban a tékát, én így már látod, benne pedig szabtájszerek a dolgot, szeszek már, tartsanám kápi lélek